0: Radio. Radio.
1: Radio.
2: Urban FM.
3: Hírek. Hírek. Hírek. Sportet webpostán. Hírek. Tiéd. Hírek. Sika. Hírek. Hírek. Hírek. Diszka poskoltják. Hírek. Hírek. Irio Volkswagen Tiéd. Trita. Stel. Adrenalin. Skolcsán színja rockstar.
4: Volkswagen.
3: Ahopa Prizrán, Paki Automobile, de Porsche Pristina.